stípus. Fogod azt a fiasú, a fokos mús, típus, szerinta, taklösz, korusana, viszis, szintadás, a letró, rátosú, kafrisis, szerinta, taklösz, szapotos, ne, fos, alá jövesz, ha erhode a jössz.